0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

számú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen több felé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Rekord érdeklődés a társasházi lomtalanítás iránt Székesfehérváron. Szent Iváni pikniket tartanak Velencén. Ma rendezik meg a mozgás éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Jelentősen megnőtt az érdeklődés a Deponia Nonprofit Kft. Új továbbfejlesztett társasházi lomtalanítási rendszere iránt Fehérváron. Az első két alkalommal már több mint 2100 háztartás csatlakozott a programhoz. A begyűjtött hulladék mennyisége már most meghaladta a tavalyi teljes éves társasházi lomtalanítás eredményét. A rendszer célja, hogy a gyűjtés rendezettebb, kiszámíthatóbb és a lakók számára könnyebben elérhető legyen. A lomtalanítás hétvégén zajlik, a gyűjtőpontokat a lépcsőházak közelében alakították ki. Az eddigi adatok szerint több mint 109 tonna hulladékot szállítottak el két alkalommal. A szolgáltató szerint a tapasztalatok kedvezőek, a lakosság együttműködő és felkészült volt. A Deponia jövőben további helyszíneken folytatja a lomtalanítási programot, írja a székesfehérvár.hu. Ismét különleges nyári programmal készülnek Velencén. Pikniket rendeznek Szent Iváni alkalmából a Bencehegyen június 20-án. Az eseményen zenével, tánccal és látványos fényekkel várják a látogatókat. Hangulatra a Music Monkey Lab DJ gondoskodik. Az este fénypontja a tűzsonglőr show lesz. A helyszínen büfé is üzemel. Az esemény ideje alatt a kilátó látogatása ingyenes. A program célja, hogy közösségi élményt és felejthetetlen nyáresti hangulatot teremtsen Velencén, írja a FEOL. Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba. A város célja, hogy méltó módon ismerje el a helyi közösségért sokat tett embereket, írja a velence.hu. A sportélet gazdasági háttere és jövőbeli lehetőségei voltak a központi témái a VOSZ Fehérvár megyei szervezete fórumán. Az eseményt a Sóstói Stadion rendezvénytermében tartották. A találkozón Székesfehérvár sportklubjainak vezetői a jelenlegi helyzetről, a finanszírozási kihívásokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek, valamint áttekintették a vállalkozói szférával való együttműködés lehetőségeit is. Cserpalkovics András polgármester a sportközösség formáló szerepét hangsúlyozta. A klub finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságokra is felhívta a figyelmet, külön kitérve a Fehérvár FC jövőjére. A fórumon több fehérvári sportegyesület vezetője is bemutatta saját klubja helyzetét és célkitűzéseit, írja a székesfehérvár.hu. Ünnepélyes keretek között avatták fel Bogár Pál szobrát Székesfehérváron. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott csapatkapitánya az Olimpiai Parkban kapott helyet. A megemlékezésen az Aranycsapat Alapítvány nevében Kül Lajos elnök idézte fel a legendás győzelmet. Balsai István Székesfehérvár egykori polgármestere a sportoló emberi és szakmai példamutatását méltatta. Az ünnepségen elhangzott, hogy Bogár Pál nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is meghatározó alak volt a fehérvári kosárlabdának. A szobor leleplezésekor 40 fehér galambot engedtek szabadon. Az alkotás Túri Török Tibor munkája. Az eseményen több helyi iskola és sportegyesület képviselői is részt vettek, írja székesfehérvár.hu. Ismét szülése felkészítő tanfolyamot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén tartják. A kurzus június 22-én kezdődik heti egy alkalommal. Hétfő délutánonként várják a kismamákat és leendő apukákat július 27-ig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Azok jelentkezését várják, akik a várandóságok 20. hetén túljárnak, és a tanfolyam teljes időtartama alatt részt tudnak venni a foglalkozásokon. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülése való felkészülésben és a családok támogatásában, olvasható a fejlesztési iroda oldalán. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját, az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág választó ügyvezetőjétől.
2: közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesszékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesszékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
1: A Kápolnásnyéki Liszt Művészház ad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Mesés Szöszmötölők alkotó táborának. A július 13-a és 17-e közötti első turnusra 6-10 éveseket, az augusztus 3-a 7-e közötti táborba a 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A foglalkozások témája színes mesevilág, a résztvevők játékos formában fedezik fel a kreativitás örömét. Jelentkezési határidő június 28-a. Regisztrálni a Népfőiskola honlapján található űrlap kitöltésével lehet, írja Feol. Idén is megrendezik a Be My League Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Idén minden korábbinál erősebb hazai és nemzetközi felhozatallal érkezik a Velencei tó északi strandjára. Az idei lineup élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a Feol. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. A jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Heves vita alakult ki az agárdi temető állapota miatt egy közösségi oldalon megjelent fotónyomán. A képeken több helyen magasra nőtt gaz és nehezen megközelíthető sírhelyek láthatók, ami számos helyi lakosnál váltott ki elégedetlenséget. A hozzászólásokban hamar kialakult a vita arról, hogy kinek a feladata a temetőrendben tartása. A fenntartó és az önkormányzat állásfoglalását egyelőre várják a helyiek, írja Feol. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikula, ide kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Nickelback zenél nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Szülése felkészítő tanfolyam indul Fehérváron. Szobrot avattak Bogár Pál tiszteletére a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ismét szülése felkészítő tanfolyamot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén tartják. A kurzus június 22-én kezdődik heti egy alkalommal. Hétfő délutánonként várják a kismamákat és leendő apukákat július 27-ig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Azok jelentkezését várják, akik a várandóságok 20. hetén túljárnak, és a tanfolyam teljes időtartama alatt részt tudnak venni a foglalkozásokon. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülésre való felkészülésben és a családok támogatásában, olvasható a fejlesztési iroda oldalán. Ünnepélyes keretek között avatták fel Bogár Pál szobrát Székesfehérváron. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott csapatkapitánya az Olimpiai Parkban kapott helyet. A megemlékezésen az Aranycsapat Alapítvány nevében Kül Lajos elnök idézte fel a legendás győzelmet. Balsai István Székesfehérvár egykori polgármestere a sportoló emberi és szakmai példamutatását méltatta. Az ünnepségen elhangzott, hogy Bogár Pál nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is meghatározó alakja volt a fehérvári kosárlabdának. A szobor leleplezésekor 40 fehér galambot engedtek szabadon. Az alkotás Túri Török Tibor munkája. Az eseményen több helyi iskola és sportegyesület képviselői is részt vettek, írja székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12. péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk.

0: És itt lesz az egy slágeres New Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
3: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegye központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el negyedik Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István király múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
1: Best FM, a legjobb zenék.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Sport és gazdaság kéz a kézben, fórumot tartott a Voszfehérben. Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Idén is támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egyesületek. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. A sportéletgazdasági háttere és jövőbeli lehetőségei voltak a központi témái a Voszfehérvár megyei szervezete fórumán. Az eseményt a Sóstói Stadion rendezvénytermében tartották. A találkozón Székesfehérvár sportklubjainak vezetői a jelenlegi helyzetről, a finanszírozási kihívásokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek, valamint áttekintették a vállalkozói szférával való együttműködés lehetőségeit is. Cserpalkovics András polgármester a sportközösség formáló szerepét hangsúlyozta. A klubok finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságokra is felhívta a figyelmet, külön kitérve a Fehérvár FC jövőjére. A fórumon több fehérvári sportegyesület vezetője is bemutatta saját klubja helyzetét és célkitűzéseit, írja a székesfehérvár.hu. ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba, írja a velence.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
10: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
9: Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a Billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is. Ha van, 0620 55 55 155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt! Take me back to my sweet love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rekord érdeklődés a társasházi romtalanítás iránt Székesfehérváron. Szent Ivániyi pikniket tartanak Velencén. Ma rendezik meg a mozgás éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jelentősen megnőtt az érdeklődés a Deponia Nonprofit Kft. Új továbbfejlesztett társasházi lomtalanítási rendszere iránt Fehérváron. Az első két alkalommal már több mint 2100 háztartás csatlakozott a programhoz. A begyűjtött hulladék mennyisége már most meghaladta a tavalyi teljes éves társasházi lomtalanítás eredményét. A rendszer célja, hogy a gyűjtés rendezettebb, kiszámíthatóbb és a lakók számára könnyebben elérhető legyen. A lomtalanítás hétvégén zajlik, a gyűjtőpontokat a lépcsőházak közelében alakították ki. Az eddigi adatok szerint több mint 109 tonna hulladékot szállítottak el két alkalommal. A szolgáltató szerint a tapasztalatok kedvezőek, a lakosság együttműködő és felkészült volt. A Deponia a jövőben további helyszíneken folytatja a lomtalanítási programot, írja székesfehérvár.hu. Ismét különleges nyári programmal készülnek Velencén. Pikniket rendeznek Szent Iványi alkalmából a Bencehegyen június 20-án. Az eseményen zenével, tánccal és látványos fényekkel várják a látogatókat. Hangulatra a Music Monkey Lab DJ gondoskodik. Az este fénypontja a tűzsonglőr show lesz. A helyszínen büfé is üzemel. Az esemény ideje alatt a kilátó látogatása ingyenes. A program célja, hogy közösségi élményt és felejthetetlen nyáresti hangulatot teremtsen Velencén, írja a FEOL. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját, az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
2: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest külső tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves részvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk tücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja.
1: Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok.
0: 1951. június 12 megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cseresznyét a Borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a Borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a Borbáskert Facebook oldalán.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szártori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Fehérváron. Szobrot avattak Bogár Pál tiszteletére a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén tartják. A kurzus június 22-én kezdődik heti egy alkalommal. Hétfő délutánonként várják a kismamákat és leendő apukákat július 27-ig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Azok jelentkezését várják, akik a várandóságok 20. hetén túljárnak, és a tanfolyam teljes időtartama alatt részt tudnak venni a foglalkozásokon. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülésre való felkészülésben és a családok támogatásában, olvasható a fejlesztési iroda oldalán. Ünnepélyes keretek között avatták fel Bogár Pál szobrát Székesfehérváron. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott csapatkapitánya az Olimpiai Parkban kapott helyet. A megemlékezésen az Aranycsapat Alapítvány nevében Kül Lajos elnök idézte fel a legendás győzelmet. Balsai István Székesfehérvár egykori polgármestere a sportoló emberi és szakmai példamutatását méltatta. Az ünnepségen elhangzott, hogy Bogár Pál nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is meghatározó alakja volt a fehérvári kosárlabdának. A szobor leleplezésekor 40 fehér galambot engedtek szabadon. Az alkotás Túri Török Tibor munkája. Az eseményen több helyi iskola és sportegyesület képviselői is részt vettek, írja székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Madonna feldolgozással indul az óra, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MC's és James Morrison is. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
2: Best

0: FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazárban, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Sport és gazdaság kéz a kézben, fórumot tartott a Voszfehérben. Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Idén is támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egyesületek. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. A sportélet gazdasági háttere és jövőbeli lehetőségei voltak a központi témái a Voszfehérvár megyei szervezete fórumán. Az eseményt a Sóstói Stadion rendezvénytermében tartották. A találkozón Székesfehérvár sportklubjainak vezetői a jelenlegi helyzetről, a finanszírozási kihívásokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek, valamint áttekintették a vállalkozói szférával való együttműködés lehetőségeit is. Cserpalkovics András polgármester a sportközösség formáló szerepét hangsúlyozta. A klubok finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságokra is felhívta a figyelmet, külön kitérve a Fehérvár FC jövőjére. A fórumon több fehérvári sportegyesület vezetője is bemutatta saját klubja helyzetét és célkitűzéseit, írja a székesfehérvár.hu. Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba, írja a velence.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a bestem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Shaft-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Megújult üzlettel vár a Vasfinker, Székesfehérváron, a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk!
7: Nézd be hozzánk!
6: Vasfinker Kft.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, ami a napi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a Székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborműve látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Rekord érdeklődés a társasházi lomtalanítás iránt Székesfehérváron. Szent Iványi pikniket tartanak Velencén. Ma rendezik meg a mozgás éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. jelentősen megnőtt az érdeklődés a Depónia Nonprofit Kft. Új továbbfejlesztett társasházi lomtalanítási rendszere iránt Fehérváron. Az első két alkalommal már több mint 2100 háztartás csatlakozott a programhoz. A begyűjtött hulladék mennyisége már most meghaladta a tavalyi teljes éves társasházi lomtalanítás eredményét. A rendszer célja, hogy a gyűjtés rendezettebb, kiszámíthatóbb és a lakók számára könnyebben elérhető legyen. A lomtalanítás hétvégén zajlik, a gyűjtőpontokat a lépcsőházak közelében alakították ki. Az eddigi adatok szerint több mint 109 tonna hulladékot szállítottak el két alkalommal. A szolgáltató szerint a tapasztalatok kedvezőek, a lakosság együttműködő és felkészült volt. A depónia a jövőben további helyszíneken folytatja a lomtalanítási programot, írja székesfehérvár.hu. Ismét különleges nyári programmal készülnek Velencén. Pikniket rendeznek Szent Iváni alkalmából a Bencehegyen június 20-án. Az eseményen zenével, tánccal és látványos fényekkel várják a látogatókat. Hangulatra a Music Monkey Lab DJ gondoskodik. Az este fénypontja a tűzsonglőr show lesz. A helyszínen büfé is üzemel. Az esemény ideje alatt a kilátó látogatása ingyenes. A program célja, hogy közösségi élményt és felejthetetlen nyáresti hangulatot teremtsen Velencén, írja a FEOL. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazaras sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
7: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezésorozathoz. Fő helyszín az, hogy Budapest külső tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk tücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz.
11: Is. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
12: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályázár van az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion. Ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me, a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól a Besten.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Szülése felkészítő tanfolyam indul Fehérváron. Szobrot avattak Bogár Pál tiszteletére a vármegye székhelyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ismét szülése felkészítő tanfolyamot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén tartják. A kurzus június 22-én kezdődik heti egy alkalommal. Hétfő délutánonként várják a kismamákat és leendő apukákat július 27-ig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Azok jelentkezését várják, akik a várandóságok 20. hetén túljárnak, és a tanfolyam teljes időtartama alatt részt tudnak venni a foglalkozásokon. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülésre való felkészülésben és a családok támogatásában, olvasható a fejlesztési iroda oldalán. Ünnepélyes keretek között avatták fel Bogár Pál szobrát Székesfehérváron. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott csapatkapitánya az Olimpiai Parkban kapott helyet. A megemlékezésen az Aranycsapat Alapítvány nevében Kül Lajos elnök idézte fel a legendás győzelmet. Balsai István Székesfehérvár egykori polgármestere a sportoló emberi és szakmai példamutatását méltatta. Az ünnepségen elhangzott, hogy Bogár Pál nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is meghatározó alakja volt a fehérvári kosárlabdának. A szobor leleplezésekor 40 fehér galambot engedtek szabadon. Az alkotás Túri Török Tibor munkája. Az eseményen több helyi iskola és sportegyesület képviselői is részt vettek, írja székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love? 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó baleset van, billőt vagy szülinapot köszöntene bárki, 20 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: Best

Én neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésér kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten. We've come

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság, polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Erről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
1: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székely varságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kidőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki annó 2011-ben lemaradt Szil budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Szil koncert. Ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perccel múlt 11, június 12 péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extra-ban. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyárban, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sandé dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés, megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság, egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5 közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, elmúlt téli jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A Kosindalával jön a Hide You It lesz, Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt. Jön a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább!

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőnket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadball nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munkareggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolnavár megyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt Acabo is hozza a Living It Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
0: Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

De lehet ma is a nap kérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle-lel, előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Stuck a Boo és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több, mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Nömény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leálló sávra és a szemközti ad a belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre, ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell, csak várnunk 2 óráig, jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Erről, tehát a fogyasztókból már nem juthat el.
1: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánjövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak.

0: Budapest FM a legjobb zenékre. Pillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk, szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk! Nézz be hozzánk! Vasfinker Kft.
1: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
2: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Fehérváron. Szobrot avattak Bogár Pál tiszteletére Székesfehérváron. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Ismét szülésre felkészítő tanfolyamot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén tartják. A kurzus június 22-én kezdődik heti egy alkalommal. Hétfő délutánonként várják a kismamákat és leendő apukákat július 27-ig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Azok jelentkezését várják, akik a várandóságok 20. hetén túljárnak, és a tanfolyam teljes időtartama alatt részt tudnak venni a foglalkozásokon. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülésre való felkészülésben és a családok támogatásában, olvasható a fejlesztési iroda oldalán. Ünnepélyes keretek között avatták fel Bogár Pál szobrát Székesfehérváron. Az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatott csapatkapitánya az Olimpiai Parkban kapott helyet. A megemlékezésen az Aranycsapat Alapítvány nevében Kül Lajos elnök idézte fel a legendás győzelmet. Balsai István Székesfehérvár egykori polgármestere a sportoló emberi és szakmai példamutatását méltatta. Az ünnepségen elhangzott, hogy Bogár Pál nem csak játékosként, hanem sportvezetőként is meghatározó alakja volt a fehérvári kosárlabdának. A szobor leleplezésekor 40 fehér galambot engedtek szabadon. Az alkotás Túri Török Tibor munkája. Az eseményen több helyi iskola és sportegyesület képviselői is részt vettek, írja székesfehérvár.hu. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
3: Estére 21 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, este erősen, közepesen, éjszaka közepesen, majd gyengén felhős idő várható, csapadék nincs kilátásban. Kezdetben még élénk lökések kíséretik az északnyugati szelet, késő éjszakától mérsékeltebb és egyre inkább nyugatira forduló szél várható. Szombat reggelre 12-13 fokig csökken a hőmérséklet, délutára 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes péntek délutánt kívánok önnek, de hát milyen is lehetne egy péntek, hogyha nem vidám, ugye? Június 12-e van, Villő, Sebő és Orpheus nevű hallgatóink névnapja, hát nekik pedig sok boldogságot kívánok a mikrofonnál, Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom önnek életünk legjobb zenéit.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4-es street-től szólt az Ilyen ez az élet az elmúlt percekben. Hát bizony az élet az pont olyan, hogy olykor-olykor az embernek szüksége van segítségre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a hazai vérkészletek folyamatosan újra töltődjenek, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el. Éppen ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai a hét minden napján várják a donorokat. Állandó véradói helyszínként, például a székesfehérvári területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden hétköznap reggel 8 órától. Aztán külső helyszíneken is lehet vért adni, így például holnap még Dunaújvárosban a Városvédők épületében a Jókai Mór utca 19-es szám alatt 10 és 14 óra között. Aztán jövő héten hétfőn a Pusztavámi iskolában a Bajcsi Zsirinszky utcában 14:30 és 17 óra között, csütörtökön pedig Dunaújvárosban az egyik sportáruházban. A péntek a velenceieké és a váliaké lesz, 14 és 18 óra között a Velencei Közösségi Házban, 15 és 18 között pedig a Váli Önkormányzat épületében várják azokat, akik elmúltak már 18 évesek, de még nem töltötték be a 65. életévüket, testsúlyuk viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzik magukat. Hogyha pedig a Best FM-et is magával viszi a véradásra, akkor higgy el, hogy az idő az csak úgy elröppen. Például a Daft Punk slágerével jön már is az Around the World, itt a Best FM.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Vastag Csaba énekelt az őrült éjjelről az elmúlt percekben, és bizony már nem is kell sokat várni arra, hogy őrült napjaink legyenek, hiszen jövő héten pénteken, szombaton és vasárnap újra jön a Fezen. Június 19-én kezdődik a Fehérvári Zenei Fesztivál, ami most már sorban a 29. lesz, tehát jövőre jubilál, 30 éves lesz a rendezvény, amit majd egy 4 napos bulival ünnepelnek. A fellépők között több nemzetközi rock és metal zenekar is helyet kapott, de persze a hazai könnyű zenei élet előadói is érkeznek majd, akiknek dalai a Best FM-en is hallhatóak. Viszont ez azzal is jár, hogy forgalomkorlátozásokat vezetnek be a fesztiválhoz kapcsolódóan, így már tegnap 0 órától egészen június 26-án éjfélig az Újváraljas soron, a Takarodó úton és a Mártírok útján is itt 10 darab ideiglenes taxi várakozó helyet alakítanak majd ki jövő hét péntek délután 3-tól. Aztán változik a 12Y számú helyi autóbuszjáratok útvonala is, érdemes ezeket csekkolni, mielőtt útnak indul. Hogyha pedig van egyéb infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Még néhány napon keresztül az irodalom és a könyvek szerelmeseinek kedvez egy csomó program Székesfehérváron a 97. ünnepi könyvhét keretében. Ma például 16:30-tól Danny mesél a Budai úti tagkönyvtárban, most a Fán lakó gyermekek című afrikai népmese feldolgozását ismerhetik meg a kicsik és nagyok. Aztán 17 órától a Vörösmarty Mihály könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtárában Pap Noémivel lesz egy író-olvasó találkozó, a Gárdonyiban pedig Gárdos Péterrel. A programokra a belépés díjtalan, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenei világába léphetünk be, hogyha a 108-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. És nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a valahányszor a Fall of the Floor.

0: az órát pedig Amy Winehouse slágerével kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Sport és gazdaság kéz a kézben, fórumot tartott a Voszfehérben. Életműdíjra várják a javaslatokat Velencén. Idén is támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egyesületek. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. A sport életgazdasági háttere és jövőbeli lehetőségei voltak a központi témái a Voszfehérvár megyei szervezete fórumán. Az eseményt a Sóstói Stadion rendezvénytermében tartották. A találkozón Székesfehérvár sportklubjainak vezetői a jelenlegi helyzetről, a finanszírozási kihívásokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek, valamint áttekintették a vállalkozói szférával való együttműködés lehetőségeit is. Cserpalkovics András polgármester a sportközösség formáló szerepét hangsúlyozta. A klubok finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságokra is felhívta a figyelmet, külön kitérve a Fehérvár FC jövőjére. A fórumon több fehérvári sportegyesület vezetője is bemutatta saját klubja helyzetét és célkitűzéseit, írja a székesfehérvár.hu. Ismét meghirdette az életműdíj odaítélését Velence. A javaslatot július 1-ig várják. A díjjal azokat a személyeket ismeri el a város, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutató életútjukkal, vagy a település közösségi, kulturális, gazdasági, illetve sport életében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Velence jó hírnevéhez. A jelölés feltételei között szerepel, hogy a díjazott legalább 25 évet élt vagy dolgozott a településen, és kimagasló teljesítmény nyújtott saját területén. A javaslatokat indoklással együtt e-mailben, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a velencei polgármesteri hivatalba, írja a velence.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
8: A tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és biztonságmentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
7: Estére 21 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, este erősen, közepesen, éjszaka közepesen, majd gyengén felhős idő várható, csapadék nincs kilátásban. Kezdetben még élénk lökések kíséretik az északnyugati szelet, késő éjszakától mérsékeltebb és egyre inkább nyugatira forduló szél várható. Szombat reggelre 12-13 fokig csökken a hőmérséklet, délutára 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Így van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en. A 4 órási hírek után folytatódik a pörgés olyan jó kis előadók társaságában, mint Bryan Adams és Melanie C. Tőlük pörög majd a When You're Gone, de itt lesz Olaj Ibolya és a Babyvel, az órát pedig, ahogy ígértem, Amy Winehouse slágerével kezdjük már is.
6: 101.8 és 90.4 Best.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Zolától szólt a Sehova se passzolok az elmúlt percekben. A tópartis diákok viszont nagyon is szeretnének belepasszolni a föld bajnokai közé, éppen ezért elindultak azon a pályázaton, amit az EON írt ki. A bolygónkért aktívan tenni akaró iskolai vagy óvis közösségek versengenek ebben a felhívásban, amelyre már több száz alkotás, ötlet került a szakmai zsűri elé. A legjobb 30 között pedig egy székesfehérvári projekt is helyet kapott, méghozzá a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjainak pályaműve. A láthatatlan energia, fenntartható döntések a mindennapokban. Ez a címe a projektjüknek, amellyel a fenntarthatóságot, a tudatos fogyasztás és a hulladéktermelés megelőzésének szemszögéből közelítik meg. Ahhoz viszont, hogy ezt meg is valósítsák, egy kicsit a mi segítségünkre is szükségük van, hiszen a közönségdíjat szeretnék elnyerni, amihez a közösségi oldalon kell néhány lájkot összegyűjteniük, egészen pontosan a legtöbbet, hogy bekerülhessenek a győztesek közé. Voksolni június 19-én péntek délig lehet. A Best FM-en hallható zenék viszont már bekerültek a legjobbak közé, kiérdemelték ezt a címet, úgyhogy megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket, így a folytatásban Bryan Adams és Melanie C közösét.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Alexandra Burke a rossz fiúkról énekelt nekünk az elmúlt percekben a folytatásban. Viszont a jó fiúkkal menjünk tovább, mert hogy tudja, péntekenként itt a Best délutánban meg szoktuk nézni a rendőrség statisztikáját, a Fejérvár megyei rendőrség statisztikáját, hogy mégis hogyan teljesítettek a térség autósai az előző héten. Így most a 23. hét statisztikája számokban. Hát nem olyan elkeserítő, volt már azért ennél rosszabb is, de jobb is, úgyhogy van még mi javítanunk. Mert hogy a Trafipax készülékek 577 gyorshajtót mértek be az előző héten. Aztán 30-an szekték meg az előzés és az elsőbbségadás szabályait, még 84 esetben a biztonsági öv használatának hiánya miatt kellett intézkedniük a vármegyei rendőröknek, 5 sofőrnél pedig pozitív értéket jelzett a szonda, úgyhogy ezen még javíthatunk azért, és tudja, nem csak amiatt, hogy ne kapjunk büntetést, hanem azért is, mert mindenkit hazavárnak, és hogyha van útinfója a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartson magában, hanem dobjon egy üzit forrótunkra. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na meg a legjobb hírek a nyár szerelmeseinek, hiszen holnap hivatalosan is kinyitja kapuit a strand Székesfehérváron. A Csitári GM Illuszoda a strandja minden nap várja majd a kikapcsolódni vágyókat, ami azt jelenti, hogy megérkezett a nyár, kezdődhet a pancsolás. Ahogy elnézem egyébként a jövő heti időjárás előrejelzést, azért folyamatosan emelkedik majd a legmagasabb nappali hőmérséklet. Jövő hét vége felére már akár 34 fok környékére is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A nyitást megelőző hetekben egyébként valamennyi szükséges karbantartási munkát elvégezték a szakemberek, mind a medencéken, mind pedig az épületeken is megtörtént az öltözők és vizes blokkok festése is, és az öltözőszekrények zárjainak javítása is. A csúszdarendszer idei felülvizsgálata és minősítése is lezajlott a biztonságos üzemeltetés érdekében, úgyhogy nekünk már csak a bőrünk védelmére kell odafigyelni majd a nyári napsütésben. Na de hogy ma, így pénteken délután mire kell figyelnünk? A térség közlekedésében én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha van bármilyen útinfója. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk el egy incifinci szünetet, de tényleg 2-3 perc lesz csak az egész, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Ó igen!
2: Akarom az álmai, hogy valóra váljanak. Ó igen! Színese festem majd az őszhajszálakat. Ó igen!
1: Az órát pedig a szeptember kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
3: Cseresznyét a Borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a Borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a Borbáskert Facebook oldalán.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
7: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
6: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Rekord érdeklődés a társasházi lomtalanítás iránt Székesfehérváron. Szent Ivániyi pikniket tartanak Velencén. Ma rendezik meg a mozgás éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kicsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jelentősen megnőtt az érdeklődés a Depónia Nonprofit Kft. Új továbbfejlesztett társasházi lomtalanítási rendszere iránt Fehérváron. Az első két alkalommal már több mint 2100 háztartás csatlakozott a programhoz. A begyűjtött hulladék mennyisége már most meghaladta a tavalyi teljes éves társasházi lomtalanítás eredményét. A rendszer célja, hogy a gyűjtés rendezettebb, kiszámíthatóbb és a lakók számára könnyebben elérhető legyen. A lomtalanítás hétvégén zajlik, a gyűjtőpontokat a lépcsőházak közelében alakították. Ki. Az eddigi adatok szerint több mint 109 tonna hulladékot szállítottak el két alkalommal. A szolgáltató szerint a tapasztalatok kedvezőek, a lakosság együttműködő és felkészült volt. A depónia jövőben további helyszíneken folytatja a lomtalanítási programot, írja székesfehérvár.hu. Ismét különleges nyári programmal készülnek Velencén. Pikniket rendeznek Szent Iványi alkalmából a Bencehegyen június 20-án. Az eseményen zenével, tánccal és látványos fényekkel várják a látogatókat. Hangulatra a Music Monkey Lab DJ gondoskodik. Az este fénypontja a tűzsonglőr show lesz. A helyszínen büfé is üzemel. Az esemény ideje alatt a kilátó látogatása ingyenes. A program célja, hogy közösségi élményt és felejthetetlen nyáresti hangulatot teremtsen Velencén, írja a FEOL. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját, az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
9: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest külső tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk tücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
8: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt legfeljebb kevés felhő lehet a város felett, alapvetően napos lesz az idő. Délután erősen megnövekvő gomoly felhőzet egyre inkább zavarhatja a napsütést, érdemi csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 22-23 fokig emelkedik, estére 21 és 16 fok közé csökken. Szombat reggelre 12-13 fok várható, délután 25 fok közelébe melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az órási hírek után már robogunk is tovább életünk beszéivel itt a 101.8 és 90.4-en, amiket aztán egy jó kis mixben hoz majd nekünk 18 órától DJ White Boy, hiszen akkor startol majd a Best FM Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk Nagy Bogi és Dash közöse. Ha jól leszek újra, ez már tuti, mint ahogy az is, hogy az órát azt hiszem,
10: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Biztosan emlékszik rá, hogy nem is olyan régen indult el Székesfehérváron a Depónia továbbfejlesztett társasházi lomtalanítási rendszere. Ennek célja, hogy a lakók számára könnyebben elérhető, rendezettebb és kiszámíthatóbb legyen a szolgáltatás. Éppen ezért a gyűjtés hétvégén történik, és a gyűjtőpontokat is úgy alakították ki, hogy minél közelebb legyenek azok a lépcsőházakhoz. Az első két alkalom során több mint 2100 háztartás élt a lehetőséggel, a begyűjtött hulladék mennyisége pedig már most meghaladta a tavalyi teljes társasházi lomtalanítás során átvett mennyiséget, olvasható a város weboldalán. Összesen mintegy 109.220 kg hulladékot gyűjtöttek be, és csupán csak néhány esetben fordult elő az, hogy a lomtalanítás körébe nem tartozó hulladékot szerették volna elhelyezni az ügyfelek a gyűjtés alkalmával. Ez a szolgáltatás további helyszíneken folytatódik a következő hetekben, amelynek egyik előnye, hogy ellenőrzött körülmények között kerül a lom átvételre, így nem marad napokra felügyelet nélkül, közterületen például. Amit le lehet tenni, azok a régi bútorok és berendezési tárgyak, lapra szerelt fabútorok, használati tárgyak, matracok, ágyneműk, szőnyegek, textíliák, ruhaneműk, gyermekjátékok és műanyag kerti bútorok, amiről a szolgáltató weboldalán is talál részletes infókat. Mi viszont újra hasznosítjuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét itt a Besten, hiszen annyira jól sikerültek, hogy 0-24-ben lehet őket hallgatni, és így 2026-ban is megállják a helyüket. Például Robbie Williams slágere, tőle pörög már is a Let Me Entertain You itt a Besten.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Ferencei tó térségében is. Útjára indult a Lombkoronás Székesfehérvár program. A virágos Székesfehérvár pályázat mintájára faültetésre hívják a lakosságot. Június 10-től megnyílt a pályázati lehetőség konténeres facsemetére, amelyet elültetve a jelentkezők vállalják, hogy minimum 3 évig gondozzák is. Annyi előfeltétele van ennek, hogy a városgondnokság szakembereivel kell előre egyeztetni, hogy hová szeretnénk elültetni a fácskát, mert hogy figyelembe kell venni a földben és a föld felett futó közműveket. A pályázati felületen június 25-ig jelezhetjük részvételi szándékunkat. Idén is fotóval szemléltetett pontos terület meghatározással lehet pályázni. Aztán a szakemberek a visszaigazoláskor megvizsgálják, hogy megvalósítható-e adott helyszínen a fatelepítés, de hogyha azt a közművek nem teszik lehetővé, akkor kijelölnek a közelben egy másik alternatív helyet. A pályázók várostűrő díszfát kapnak, de cserjét és vadszőlőt is lehet kérni, például a kukaketrecekhez. A fákkal együtt pedig szaktanácsot és gondozási útmutatót is kapnak a pályázók, meg egy támasztókarót és a kikötéshez szükséges gurcit is. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg csak az ötletre van szükségünk, hogy hová szeretnénk ezt a fácskát elhelyezni, utána pedig már csak gondoznunk kell. Életünk legjobb zenéi pedig az ön hangulatát gondozzák így pénteken délután, hiszen biztos vagyok benne, hogy bármikor is hangoljon a 108-ra és a 90,4-re, életünk legjobb zenéit hallgatva, egyből jobb kedve derül, bárhol is legyen és bármit is tevékenykedjen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Király Viktor szólója után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert elkezdik DJ Whiteboy és indul vele 18 órától a péntek esti party. Így most el kell, hogy engedjen az El kell, hogy engedj című dallal, de holnap 3-kor ígérem, hogy újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want.

csak mi nácsiktesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu.

0: minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát, elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek, illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki hétfőn itt volt velünk, úgyis tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menü a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
5: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
4: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.
3: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Szévár szól, egy Kisza vokállal, ugye? Mert mondtad, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem
1: igen,
2: a dal.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászol, Night Shift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosan, mert az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, hey!

0: Lauer.
1: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis lemezőcsőjök a Fetszenc volt.
2: Ja, Fetszenc volt, igen.
1: Kérdezem, hogy mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
2: nem
1: még
2: tudom, most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
1: Mert most én azt néztem, hogy ilyen tényleg ilyen 2000-es ilyen ikonok, mint mit tudom, az Artful Dodger. Körbe turnézzák most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
2: Szóval annyi, hogy a Two Step Garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a Speed Garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok így rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
1: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, hogy van fősgyökeres angol dance műfaj, akkor az a Garage meg a Two Step.
2: Bizonyám, pontosan.
1: Na mindegy, Fetszen, Small Turnaround, Classic House egészen 8-ig Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött.
2: Úgy.

0: Valahol élőben, de szeretném.
1: Buszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyen Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát,
1: igen,
0: kapcsolatban mert... tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hogy érvényesüljön.
0: Hát, hogy tapasztaljanak, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakoztat, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy ez a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket.
0: Nem tudom.
1: De állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Baloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyára.
0: Ami aztán sose jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos, ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces.
0: Figyelj, a Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy ez a szedi, az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén. Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, mert így meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby, és mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy
1: na
0: azért mondom,
1: kell megszerezni,
0: hogy a Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás, hátha.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csókoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a Boogie-t meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Christiannal.
1: Úgy, szevasztok, hej!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigaretta rabjai. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével, Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is egy picikét hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C. és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a CNC Music Factory névben, a két C az elején, a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a The

5. évfordulóját, és ezt a szép kerekénfordulót Fatboy Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboy Slim!

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

Best FM a legjobb zenek, a holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára, pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hideg front, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szület, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
2: What is this gonna be called, Gaiocho? Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a szósz.

0: Stars.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eltávolodott ő mostanra a zenéléstől. Vagy hát nekem nem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellesleg ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a Bitch.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tragédia az M1-esen elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM. A legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Márk és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadságvándorai. Itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék. A Randy Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randy Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best of.

legjobb zenék, hogy a most érkező Ja Rule és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor

Best FM a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi a hétvégi házigazda, pihen, nyaral, horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, a French FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.